A hajnali szél háztól házig szalad, mindenkiről mindent tudni akar. Képeket rajzol a homokba, könycseppet a fáradt arcokra. Ez a hajnali szél refrénje a Tátrai Bentől 1987-ben alakultak, mint egy jazz-rock zenekar. Névadója az együttes vezetője, Tátrai Tibor, énekesük pedig Horváth Károly, művész nevén Charlie. Szóló karrierjét 94-ben kezdte meg, szóló albumairól több dalt is lejátszottam az év folyamán. 98-ban még az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte Magyarországot, ahol a Holnap már nem lesz szomorú című dalát adta elő. Következik egy sokkal régebbi dal, a Zöld csillag a Taurustól.

Taurus vagy Taurus volt a Lokomotív GT után a második szupergroup Magyarországon, vagyis korábbi sikeres együttesek tagjaiból verbúvál adott zenekar. Az együttes Som Lajos és Balázs Fecó alapították 1972 elején, őket követi a listán a Rajzoljunk álmokat a Republiktól, amely a 2015-ben megjelent 25 éves jubileumi lemeze, 12 új dal egyike, azt követően pedig a Kövér nap a Generáltól.

Queen Bee 1991-ben alakult Dunaújvárosban, és azóta magyar alternatív rock képviselőjévé vált. Kezdetben angol nyelvű dalokkal próbáltak nemzetközi karriert építeni, majd 96-tól főként magyar nyelvű zenét adtak ki. Számos díjat nyertek, zenéjük többek között népi elemekkel fűszerezett, valamint szimbolikus szövegekkel. Koncertjeik energikus, generációkat megszólító élményt nyújtanak. Kedvenc dalom tőlük az előbb hallott Autó a Serpentinen.

Én a múlt héten köszöntöttem az édesanyákat, magyar szokás szerint, de aki május 10-én tartja az anyák napját, azt szeretettel várjuk a Windsori Magyar Házba, a most vasárnap megrendezett délután 1-től kezdődő anyáknapi műsorra. 13:30-kor kezdődik majd az ebéd. Továbbá töltött káposztát is lehet rendelni a Mincentiből május 7-ig. A rendeléseket az 519-966-2963-as számon lehet leadni. Köszönöm, hogy a Hungarian Frequency-t hallgatod. Célom, hogy a Windsori és Detroiti diaszpórának olyan rádiót kínáljak, amely változatos és szigorúan csak magyar előadókat játszik. Kötelességemnek érzem anyanyelvünk és zenekultúránk megőrzését, valamint felevenítését, még ha külföldön élünk is. Adásaimat bármikor visszahallgathatod a cjam.ca oldalon.

Csónakos, Barabás, Nemecsek, Leszik, Richter, Csele, Bejsz, Kolnai, Fokor.

Mi vagyunk a Grund, Geszti Péter és Dés László együttműködésével íródott egy musicalhoz készült dal, utalva a Molnár Ferenc által írt Pál utcai fiúk regényre. Első közlése 1906-ban a Tanuló lapja című ifjúsági folyóiratban, folytatásokban történt, könyv alakban először a Franklin társulatnál jelent meg 1907-ben, Magyarországon az egyik legolvasottabb regény, kötelező olvasmány általános iskola 5. osztályában, én nekem is el kellett olvasnom, míg otthon tanultam.

A Lídiához fog következni a Sebő együttestől, amely egy megzenésített antik versfeldolgozás, ami Radnóti Miklós Horácius fordítására épül. A vers eredetileg Quintus Horácius Flaccus Carmina című gyűjteményének harmadik könyv 9. ódája, a magyar szöveg Radnóti Miklós klasszikus fordítása, amelyet az együttes zenésített meg. A mű egy párbeszédes szerelmi óda, amelyben Horácius és Lídia váltakozó szólalnak meg. Ez a versfeldolgozás a klasszikus költészet és a modern népzene ritka találkozása, éppen ezért különleges. Ezt lejátszva Sebő Ferenc munkásságára szeretnék emlékezni, mivel most áprilisban hunyt el. Befejezésül pedig kalotaszegi táncokat fogunk hallani a Pikó és bandájától. Köszönöm, hogy velem tartottatok, szép délutánt kívánok mindenkinek!